0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM stereo 107,7 MHz.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM stereo 107,7 MHz.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szerbiában az elmúlt napon 201 beavatkozást hajtottak végre a katasztrófavédelem egységei, köztük 146 szabadtéri tűzesetnél, amelyek egyikében egy ember életét vesztette Szendrőn, vagyis Szmederevóban. Megállapodás nélkül zárult a szerbiai szociális-gazdasági tanács ülése a 2027-es minimálbér összegéről. A kormány 9,2%-os emelést javasol, így a minimális órabér 371-ről 405 dinára, a havi minimálbér pedig 70.470 dinára, vagyis körülbelül 600 euróra emelkedne. A munkáltatók elfogadták a kormányjavaslatát, a szakszervezetek azonban továbbra is a 650 eurós minimálbér elérését követelik. Mivel a felek nem jutottak közös álláspontra, a végső döntést a szerb kormány hozza meg, legkésőbb szeptember 15-éig. Kisebb babyboom zajlik Szerbiában, mondta Milica Gyurgyevics Stamenković munkaügyi, foglalkoztatási, veteránügyi és szociális kérdésekkel megbízott szerb miniszter. Kiemelte, az éves 6 hónapjában 877-tel több gyermek született, mint az előző év azonos időszakában. A miniszter közölte, hogy az állam az első fél évben 5,5 milliárd dinárral többet fordított a családok és újszülöttek támogatására, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Tavaly csaknem 1,89 millió kizárólag akkumulátorral működő új elektromos személygépkocsit értékesítettek az Európai Unióban, 29,7%-kal többet a 2024-es évinél. Az Etna ismét kitört Szicíliában, füstöt és hamut lövelve az égbe, egy nappal azután, hogy egy amerikai turista villámcsapás következtében meghalt, miközben a vulkánon túrázott. Az Etna tevékenysége miatt Catania repülőterét is a múlt hét nagy részében le kellett zárni. Illetékesek szerint az utóbbi évtizedekben több embert ölt meg villámcsapás az Etnán, mint maga a vulkáni tevékenység. A világranglista harmadik helyén álló német teniszező Alexander Zverev a harmadik fordulóban két rövidítéses játszmában 7-6, 7-6-ra győzte le a francia Terence Atmant. A több mint két órás mérkőzés mindkét szettje szoros küzdelmet hozott. Erős hőhullámra figyelmeztet a Szerbiai Köztársasági Hidrometeorológia Intézet. Mától jelentősen emelkedik a hőmérséklet az országban. Csütörtöktől jövő keddig 35 és 40 Celsius fok közötti csúcsértékek várhatók, Közép- és Dél-Szerbiában pedig helyenként akár 42 fokot is mérhetünk. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

A Dakőség önkormányzatának sikerült egy újabb lépést tennie a Békovai regionális hulladéktárolóhoz való csatlakozás érdekében. A napokban megvalósult egy új kanalas rakodógép beszerzése, amelynek műszaki jellemzői megfelelnek a szelektív hulladékgyűjtő udvarban való mozgásra és rakodásra. Az új rakodógép feladata a hulladék hatékony mozgatása, tömörítése és a szállító konténerekbe való berakodása lesz. Ez a beruházás része a helyi hulladéklerakó végleges bezárásának, amelynek megvalósításához a tartományi kormány is hozzájárul.

sírásra van egy külön helyem. A szobám kb. Egy tükörterem. A hiányot folyton kerülgetem, de mindig bevonza a tekintetem. A talált tárgyak osztályán hagytál, mint egy kellékedet. Azt hittem, hogy ott vársz rám, de nekem jutott a mellékszerep. Hát eljátszom, hogy nem létezem. Takarót magamra tekerem, mint a fakulni akaró emlékedet, amiről azt hittem, a szerelem.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Odakőség helyi önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a legfiatalabbak számára fenntartott intézmények fejlesztésére. A szülők és az intézményvezetőség észrevételeit, kéréseit szem előtt tartva, a közelmúltban és a nyár folyamán több épületben is sor került korszerűsítési munkálatokra. A tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkárság támogatásával az Adai bölcsőde épületében megkezdődött két szanitáris csomópont teljes felújítása, amely az új tanév kezdetére elkészül. A még folyamatban lévő munkálatok mellett ugyanebben az épületben minden szobában laminált padlóra cserélték az eddigi linoleum burkolatot, hamarosan pedig megkezdődik az udvarban lévő parkoló bővítése, illetve átalakítása is a biztonság fokozása érdekében. A bútorzat cseréje folyamatos, az idei nyár folyamán pedig három moholi épületben is sor került felújításokra. A moholi bölcsődében új kerítést állítottak fel, a Bóbita óvodában pedig megtörtént az épület teljes belső festése, valamint kialakítottak egy szobából közvetlenül nyíló fürdőszobát. A Dökőség önkormányzata a jövőben is a pénzügyi lehetőségekhez mérten támogatni fogja az iskoláskor előtti intézmény korszerűsítését, együttműködve az intézménnyel és a szülőkkel.

0: Értesítjük a polgárokat, hogy a községünk területén közlekedő ingyenes buszjárat augusztus 3-a és 21-e között szünetel. A polgárok augusztus 24-től vehetik újra igénybe a buszjáratot, a már korábban megjelentetett nyári menetrend szerint. A szeptemberi menetrendről értesíteni fogjuk a lakosságot.
1: A legfrissebb slágerek az Adai Rádión.

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
2: A valamikor Naprédaktrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
1: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
2: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
1: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szerbiában az elmúlt napon 201 beavatkozást hajtottak végre a katasztrófavédelem egységei, köztük 146 szabadtéri tűzesetnél, amelyek egyikében egy ember életét vesztette Szendrőn, vagyis Smederevóban. Megállapodás nélkül zárult a szerbiai szociális gazdasági tanács ülése a 2027-es minimálbér összegéről. A kormány 9,2%-os emelést javasol, így a minimális órabér 371-ről 405 dinára, a havi minimálbér pedig 70.470 dinára, vagyis körülbelül 600 euróra emelkedne. A munkáltatók elfogadták a kormány javaslatát, a szakszervezetek azonban továbbra is a 650 eurós minimálbér elérését követelik. Mivel a felek nem jutottak közös álláspontra, a végső döntést a szerb kormány hozza meg, legkésőbb szeptember 15-éig. Kisebb babyboom zajlik Szerbiában, mondta Milica Gyurgyevics Stamenković munkaügyi, foglalkoztatási, veteránügyi és szociális kérdésekkel megbízott szerb miniszter. Kiemelte, az éves 6 hónapjában 877-tel több gyermek született, mint az előző év azonos időszakában. A miniszter közölte, hogy az állam az első fél évben 5,5 milliárd dinárral többet fordított a családok és újszülöttek támogatására, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Tavaly csaknem 1,89 millió kizárólag akkumulátorral működő új elektromos személygépkocsit értékesítettek az Európai Unióban, 29,7%-kal többet a 2024-es évinél. Az Etna ismét kitört Szicíliában, füstöt és hamut lövelve az égbe, egy nappal azután, hogy egy amerikai turista villámcsapás következtében meghalt, miközben a vulkánon túrázott. Az Etna tevékenysége miatt Catania repülőterét is a múlt hét nagy részében le kellett zárni. Illetékesek szerint az utóbbi évtizedekben több embert ölt meg villámcsapás az Etnán, mint maga a vulkáni tevékenység. A világranglista harmadik helyén álló német teniszező Alexander Zverev a harmadik fordulóban két rövidítéses játszmában 7-6, 7-6-ra győzte le a francia Terence Atmant. A több mint két órás mérkőzés mindkét szettje szoros küzdelmet hozott. Erős hőhullámra figyelmeztet a Szerbiai Köztársasági Hidrometeorológia Intézet. Mától jelentősen emelkedik a hőmérséklet az országban. Csütörtöktől jövő keddig 35 és 40 Celsius fok közötti csúcsértékek várhatók, Közép- és Dél-Szerbiában pedig helyenként akár 42 fokot is mérhetünk. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

0: These beautiful things that I've got.
1: Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre. Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

A Grand és a DTL megjutalmazza Önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.

Toy Radio. A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén. Ára 3500 dinár köbméterre. Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

paradicsomli eladó Moholon, aztán is itt családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Eladó ház Adán, közel a központhoz, az Október 8 utca 81-es szám alatt. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 97 66 496.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

a vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca

0: mai slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hívető szóval a mélybe a mód.
0: A legjobb zenék.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amint megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor, ha repül az idő.

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szerbiában az elmúlt napon 201 beavatkozást hajtottak végre a katasztrófavédelem egységei, köztük 146 szabadtéri tűzesetnél, amelyek egyikében egy ember életét vesztette Szendrőn, vagyis Szmederevóban. Megállapodás nélkül zárult a szerbiai szociális gazdasági tanács ülése a 2027-es minimálbér összegéről. A kormány 9,2%-os emelés javasol, így a minimális órabér 371-ről 405 dinára, a havi minimálbér pedig 70.470 dinára, vagyis körülbelül 600 euróra emelkedne. A munkáltatók elfogadták a kormány javaslatát, a szakszervezetek azonban továbbra is a 650 eurós minimálbér elérését követelik. Mivel a felek nem jutottak közös álláspontra, a végső döntést a szerb kormány hozza meg, legkésőbb szeptember 15-éig. Kisebb babyboom zajlik Szerbiában, mondta Milica Gyurgyevics-Stamenković munkaügyi, foglalkoztatási, veteránügyi és szociális kérdésekkel megbízott szerb miniszter. Kiemelte, az éveső 6 hónapjában 877-tel több gyermek született, mint az előző év azonos időszakában. A miniszter közölte, hogy az állam az első fél évben 5,5 milliárd dinárral többet fordított a családok és újszülöttek támogatására, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Tavaly csaknem 1,89 millió kizárólag akkumulátorral működő új elektromos személygépkocsit értékesítettek az Európai Unióban, 29,7%-kal többet a 2024-es évinél. Az Etna ismét kitört Szicíliában, füstöt és hamut lövelve az égbe, egy nappal azután, hogy egy amerikai turista villámcsapás következtében meghalt, miközben a vulkánon túrázott. Az Etna tevékenysége miatt Catania repülőterét is a múlt hét nagy részében le kellett zárni. Illetékesek szerint az utóbbi évtizedekben több embert ölt meg villámcsapás az Etnán, mint maga a vulkáni tevékenység. A világranglista harmadik helyén álló német teniszező Alexander Zverev a harmadik fordulóban két rövidítéses játszmában 7-6, 7-6-ra győzte le a francia Terence Atmant. A több mint két órás mérkőzés mindkét szettje szoros küzdelmet hozott. Erős hőhullámra figyelmeztet a Szerbiai Köztársasági Hidrometeorológia Intézet. Mától jelentősen emelkedik a hőmérséklet az országban. Csütörtöktől jövő keddig 35 és 40 Celsius fok közötti csúcsértékek várhatók, Közép- és Dél-Szerbiában pedig helyenként akár 42 fokot is mérhetünk. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Értesítjük a polgárokat, hogy a községünk területén közlekedő ingyenes buszjárat augusztus 3-a és 21-e között szünetel. A polgárok augusztus 24-től vehetik újra igénybe a buszjáratot, a már korábban megjelentetett nyári menetrend szerint. A szeptemberi menetrendről értesíteni fogjuk a lakosságot.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

0: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.
1: Adakőség helyi önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a legfiatalabbak számára fenntartott intézmények fejlesztésére. A szülők és az intézményvezetőség észrevételeit, kéréseit szem előtt tartva, a közelmúltban és a nyár folyamán több épületben is sor került korszerűsítési munkálatokra. A tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkárság támogatásával az adai bölcsöde épületében megkezdődött két szanitáris csomópont teljes felújítása, amely az új tanév kezdetére elkészül. A még folyamatban lévő munkálatok mellett ugyanebben az épületben minden szobában laminált padlóra cserélték az eddigi linoleum burkolatot, hamarosan pedig megkezdődik az udvarban lévő parkoló bővítése, illetve átalakítása is a biztonság fokozása érdekében. A bútorzat cseréje folyamatos, az idei nyár folyamán pedig három moholi épületben is sor került felújításokra. A moholi bölcsödében új kerítést állítottak fel, a Bóbita óvodában pedig megtörtént az épület teljes belső festése, valamint kialakítottak egy szobából közvetlenül nyíló fürdőszobát. A Adakőség önkormányzata a jövőben is a pénzügyi lehetőségekhez mérten támogatni fogja az iskoláskor előtti intézmény korszerűsítését, együttműködve az intézménnyel és a szülőkkel. Uepa! 1, 2, 3, un pasi...

0: That was a David Bowie song.
1: Oda község önkormányzatának sikerült egy újabb lépést tennie a Békovai regionális hulladéktárolóhoz való csatlakozás érdekében. A napokban megvalósult egy új kanalas rakodógép beszerzése, amelynek műszaki jellemzői megfelelnek a szelektív hulladékgyűjtő udvarban való mozgásra és rakodásra. Az új rakodógép feladata a hulladék hatékony mozgatása, tömörítése és a szállító konténerekbe való berakodása lesz. Ez a beruházás része a helyi hulladéklerakó végleges bezárásának, amelynek megvalósításához a tartományi kormány is hozzájárul. Tudom.

0: A pontos idő 17 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szerbiában az elmúlt napon 201 beavatkozást hajtottak végre a katasztrófavédelem egységei, köztük 146 szabadtéri tűzesetnél, amelyek egyikében egy ember életét vesztette Szendrőn, vagyis Smederevóban. Megállapodás nélkül zárult a szerbiai szociális gazdasági tanács ülése a 2027-es minimálbér összegéről. A kormány 9,2%-os emelés javasol, így a minimális órabér 371-ről 405 dinára, a havi minimálbér pedig 70.470 dinára, vagyis körülbelül 600 euróra emelkedne. A munkáltatók elfogadták a kormány javaslatát, a szakszervezetek azonban továbbra is a 650 eurós minimálbér elérését követelik. Mivel a felek nem jutottak közös álláspontra, a végső döntést a szerb kormány hozza meg, legkésőbb szeptember 15-éig. Kisebb babyboom zajlik Szerbiában, mondta Milica Gyurgyevics Stamenković munkaügyi, foglalkoztatási, veteránügyi és szociális kérdésekkel megbízott szerb miniszter. Kiemelte, az évelső 6 hónapjában 877-tel több gyermek született, mint az előző év azonos időszakában. A miniszter közölte, hogy az állam az első fél évben 5,5 milliárd dinárral többet fordított a családok és újszülöttek támogatására, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Tavaly csaknem 1,89 millió kizárólag akkumulátorral működő új elektromos személygépkocsit értékesítettek az Európai Unióban, 29,7%-kal többet a 2024-es évinél. Az Etna ismét kitört Szicíliában, füstöt és hamut lövelve az égbe, egy nappal azután, hogy egy amerikai turista villámcsapás következtében meghalt, miközben a vulkánon túrázott. Az Etna tevékenysége miatt Catania repülőterét is a múlt hét nagy részében le kellett zárni. Illetékesek szerint az utóbbi évtizedekben több embert ölt meg villámcsapás az Etnán, mint maga a vulkáni tevékenység. A világranglista harmadik helyén álló német teniszező Alexander Zverev a harmadik fordulóban két rövidítéses játszmában 7-6, 7-6-ra győzte le a francia Terence Atmant. A több mint két órás mérkőzés mindkét szettje szoros küzdelmet hozott. Erős hőhullámra figyelmeztet a Szerbiai Köztársasági Hidrometeorológia Intézet. Mától jelentősen emelkedik a hőmérséklet az országban. Csütörtöktől jövő keddig 35 és 40 Celsius fok közötti csúcsértékek várhatók, Közép- és Dél-Szerbiában pedig helyenként akár 42 fokot is mérhetünk. Köszönöm a figyelmet, hírenket hallották! Reklámok következnek!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: A Grand és a DTL megjutalmazza Önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.
1: Megint lekéstem a buszt,

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: Jel.
1: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Paradicsomli eladó Moholon, Asztanisit családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét mindennapján reggel 7-től 18 óráig.

Eladó ház Adán, közel a központhoz, az Október 8 utca 81-es szám alatt. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 97 66 496.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 18 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szerbiában az elmúlt napon 201 beavatkozást hajtottak végre a katasztrófavédelem egységei, köztük 146 szabadtéri tűzesetnél, amelyek egyikében egy ember életét vesztette Szendrűn, vagyis Smederevóban. Megállapodás nélkül zárult a szerbiai szociális gazdasági tanács ülése a 2027-es minimálbér összegéről. A kormány 9,2%-os emelés javasol, így a minimális órabér 371-ről 405 dinára, a havi minimálbér pedig 70.470 dinára, vagyis körülbelül 600 euróra emelkedne. A munkáltatók elfogadták a kormány javaslatát, a szakszervezetek azonban továbbra is a 650 eurós minimálbér elérését követelik. Mivel a felek nem jutottak közös álláspontra, a végső döntést a szerb kormány hozza meg, legkésőbb szeptember 15-éig. Kisebb babyboom zajlik Szerbiában, mondta Milica Gyurgyevics Stamenković munkaügyi, foglalkoztatási, veteránügyi és szociális kérdésekkel megbízott szerb miniszter. Kiemelte, az évesű 6 hónapjában 877-tel több gyermek született, mint az előző év azonos időszakában. A miniszter közölte, hogy az állam az első fél évben 5,5 milliárd dinárral többet fordított a családok és újszülöttek támogatására, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Tavaly csaknem 1,89 millió kizárólag akkumulátorral működő új elektromos személygépkocsit értékesítettek az Európai Unióban, 29,7%-kal többet a 2024-es évinél. Az Etna ismét kitört Szicíliában, füstöt és hamut lövelve az égbe, egy nappal azután, hogy egy amerikai turista villámcsapás következtében meghalt, miközben a vulkánon túrázott. Az Etna tevékenysége miatt Catania repülőterét is a múlt hét nagy részében le kellett zárni. Illetékesek szerint az utóbbi évtizedekben több embert ölt meg villámcsapás az Etnán, mint maga a vulkáni tevékenység. A világranglista harmadik helyén álló német teniszező Alexander Zverev a harmadik fordulóban két rövidítéses játszmában 7-6-7-6-ra győzte le a francia Terence Atmant. A több mint két órás mérkőzés mindkét szettje szoros küzdelmet hozott. Erős hőhullámra figyelmeztet a Szerbiai Köztársasági Hidrometeorológia Intézet. Mától jelentősen emelkedik a hőmérséklet az országban. Csütörtöktől jövő keddig 35 és 40 Celsius fok közötti csúcsértékek várhatók, Közép- és Dél-Szerbiában pedig helyenként akár 42 fokot is mérhetünk. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Vadakőség önkormányzatának sikerült egy újabb lépést tennie a Békovai regionális hulladéktárolóhoz való csatlakozás érdekében. A napokban megvalósult egy új kanalas rakodógép beszerzése, amelynek műszaki jellemzői megfelelnek a szelektív hulladékgyűjtő udvarban való mozgásra és rakodásra. Az új rakodógép feladata a hulladék hatékony mozgatása, tömörítése és a szállító konténerekbe való berakodása lesz. Ez a beruházás része a helyi hulladéklerakó végleges bezárásának, amelynek megvalósításához a tartományi kormány is hozzájárul.

Értesítjük a polgárokat, hogy a községünk területén közlekedő ingyenes buszjárat augusztus 3-a és 21-e között szünet el. A polgárok augusztus 24-től vehetik újra igénybe a buszjáratot, a már korábban megjelentetett nyári menetrend szerint. A szeptemberi menetrendről értesíteni fogjuk a lakosságot.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Dakőrség helyi önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a legfiatalabbak számára fenntartott intézmények fejlesztésére. A szülők és az intézményvezetőség észrevételeit, kéréseit szem előtt tartva, a közelmúltban és a nyár folyamán több épületben is sor került korszerűsítési munkálatokra. A tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi, nemzeti közösségi titkárság támogatásával az Adai bölcsőde épületében megkezdődött két szanitáris csomópont teljes felújítása, amely az új tanév kezdetére elkészül. A még folyamatban lévő munkálatok mellett ugyanebben az épületben minden szobában laminált padlóra cserélték az eddigi linoleum burkolatot, hamarosan pedig megkezdődik az udvarban lévő parkoló bővítése, illetve átalakítása is a biztonság fokozása érdekében. A bútorzat cseréje folyamatos, az idei nyár folyamán pedig három moholi épületben is sor került felújításokra. A moholi bölcsődében új kerítést állítottak fel, a Bóbita óvodában pedig megtörtént az épület teljes belső festése, valamint kialakítottak egy szobából közvetlenül nyíló fürdőszobát. A Dakőrség önkormányzata a jövőben is a pénzügyi lehetőségekhez mérten támogatni fogja az iskoláskor előtti intézmény korszerűsítését, együttműködve az intézménnyel és a szülőkkel.

0: A pontos idő 19 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Szerbiában az elmúlt napon 201 beavatkozást hajtottak végre a katasztrófavédelem egységei, köztük 146 szabadtéri tűzesetnél, amelyek egyikében egy ember életét vesztette Szendrőn, vagyis Szmederevóban. Megállapodás nélkül zárult a szerbiai szociális-gazdasági tanács ülése a 2027-es minimálbér összegéről. A kormány 9,2%-os emelés javasol, így a minimális órabér 371-ről 405 dinára, a havi minimálbér pedig 70.470 dinára, vagyis körülbelül 600 euróra emelkedne. A munkáltatók elfogadták a kormányjavaslatát, a szakszervezetek azonban továbbra is a 650 eurós minimálbér elérését követelik. Mivel a felek nem jutottak közös álláspontra, a végső döntést a szerb kormány hozza meg, legkésőbb szeptember 15-éig. Kisebb babyboom zajlik Szerbiában, mondta Milica Gyurgyevic Stamenković munkaügyi, foglalkoztatási, veteránügyi és szociális kérdésekkel megbízott szerb miniszter. Kiemelte, az évelső 6 hónapjában 877-tel több gyermek született, mint az előző év azonos időszakában. A miniszter közölte, hogy az állam az első fél évben 5,5 milliárd dinárral többet fordított a családok és újszülöttek támogatására, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Tavaly csaknem 1,89 millió kizárólag akkumulátorral működő új elektromos személygépkocsit értékesítettek az Európai Unióban, 29,7%-kal többet a 2024-es évinél. Az Etna ismét kitört Szicíliában, füstöt és hamut lövelve az égbe, egy nappal azután, hogy egy amerikai turista villámcsapás következtében meghalt, miközben a vulkánon túrázott. Az Etna tevékenysége miatt Catania repülőterét is a múlt hét nagy részében le kellett zárni. Illetékesek szerint az utóbbi évtizedekben több embert ölt meg villámcsapás az Etnán, mint maga a vulkáni tevékenység. A világranglista harmadik helyén álló német teniszező Alexander Zverev a harmadik fordulóban két rövidítéses játszmában 7-6-7-6-ra győzte le a francia Terence Atmant. A több mint két órás mérkőzés mindkét szettje szoros küzdelmet hozott. Erős hőhullámra figyelmeztet a Szerbiai Köztársasági Hidrometeorológia Intézet. Mától jelentősen emelkedik a hőmérséklet az országban. Csütörtöktől jövő keddig 35 és 40 Celsius fok közötti csúcsértékek várhatók, Közép- és Dél-Szerbiában pedig helyenként akár 42 fokot is mérhetünk. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Sassi Tagisit, Otoy Radio. Az Otoy Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

0: Grand és a DTL megjutalmazza Önt, ha legalább 700 dinár értékben vásárol Grand terméket a DTL üzleteiben. Regisztráljon a Grand Café alkalmazásban, majd szkennelje be a számlát. Hetente értékes nyeremények várják, a fődíj pedig egy Renault Clio. Illat, íz és nyeremények.
1: A Radicevic Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
2: Ára 3500 dinár köbmétere.
1: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

107,7 MHz. For a better day. Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: A szárnya.
1: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

paradicsomli eladó Moholon, Asztanisi családnál. További információért és megrendelésért hívja a telefonszámok egyikét 063 545 756 064 21 31 530, illetve 024 861 604.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktranz D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Eladó ház Adán, közel a központhoz, az október 8 utca 81-es szám alatt. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 062 97 66 496.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
1: A valamikori Napredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
0: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
1: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: Where do you expect us to go when the bombs fall?
1: Többi, azt sem érdekel, hogy ki vagyok rúgva. Eleget ittam és most már be vagyok rúgva.

Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

Začas smo priču sklopili, ispade da smo prosuli daleko više.